89. Rock FM. Rock FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett annak, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen, digitális nemzeti portré készül a britekről. Hétvégén sok felé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szerepet. Idén is megrendezik a Futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. S. Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászorra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Na, ugye? Hát egy csodás kis péntek. Egy parádés kis péntek. Ami ugyebár azt jelzi, hogy mindjárt itt a hétvége. Na, megérte ezt is, ledolgozni ezt a hetet is. Persze, rendes ember munkával tölti a napokat. Boldog május 15-ét mindenkinek, mert hogy ez is a paraméter a mai napnak, még teszem hozzá. Remélem, hogy mindenkinek pihentető volt az éjszaka, és kiváló egészségi állapotnak örvend. Már most mondom, már most szólok, hogy a Zsófiákat és a Szonyákat a kezüket csókoljuk, hölgyeim. Jó? Na, a menetrend a szokásos. Hozom majd a különféle rock történeti ínyenségeket, például megnézzük, hogy mit művelt a Pink Floyd, vagy éppen mi történt szegény Paul McCartney-val, és persze megállás nélkül zenélünk. Rögvest majd Meredith Brooks, vagy éppen Lord, kezdésnek meg Joan Jett. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. A Lehel utcában van sávzárás, a Kartács utca és a Róbert Károly körút között, illetve a második kerületi Gábor Áron utcában a Fillér lépcsőnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél héthez értünk, drága hallgatók, és rögtön a krónikákban egy halálos koncert szúrta meg a szememet. 1971 és a Pink Floyd, na hamarosan majd erről is. De persze előbb információk, aztán majd a Sweet-tel folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
2: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat, aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog pénteket mindenkinek. 63-ban megjelent Bob Dylan második stúdióalbuma. Rajta azzal a nagy klasszikussal, amit úgy címeztek, Blowin' in the Wind. Ezt meg én is tudtam gitáron játszani. 67. Paul McCartney és Linda Eastman találkozása. E napon ismerte meg későbbi feleségét.

segítségét a londoni Bagel Nails klubban. 1975, Fleetwood Mac, az új korszak kezdete, Stevie Nicks és Lindsey Buckingham e napon lépett fel először élőben a zenekar tagjaként. 82-ben az Asia, a progresszív rock szupergrupja debütáló albuma az amerikai toplisták élére került. Na és akkor ez a bizonyos halálos koncert, elnézést, groteszka történet, 1971 a dátum, a Pink Floyd a londoni Crystal Palace Parkban lépett fel, ahol a színpad előtt egy tó terült el. A koncert végén bevetett hatalmas hangerő, nagyjából 95 decibel, és a víz alatt felrobbantott füstbombák, valamint a vízbe dobott száraz jég miatt a tóban élő összes hal megdeglett. A zenekarnak később ki kellett fizetnie a kárt. Hát nem szép dolog ilyet művelni, kérem, ökológiai lábnyomok, ugye? Na 103.9 Rock FM, zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is félpályás lezárás van a 15. kerületben, a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, illetve lezárás a 11. kerületi Török-Bálinti úton a Felső Határ és a Spanyolrét út között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
11: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition, május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen, digitális nemzeti portré készül a britekről. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szereket. Idén is megrendezik a Futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
14: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
13: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. Ez Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászonra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sok felé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval hölgye ki a mai nap, kérem szépen, kedves Zsófiák, kedves Szonyák, a kezüket csókoljuk, utakon mindenki vigyázzon, rögös majd Status Quo, vagy Paybox, Meatloaf, épp meg egy csoda duett.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és bonyolultság nélküli pénteket kívánok mindenkinek, na meg boldog születésnapot. Utána néztem én ennek az ökológiai katasztrófának, amit már emlegettem, ugye? Pink Floyd, 71, május 15, koncert a londoni Crystal Palace-ban, és hát ugye nem csak a zenei, hanem a technikai túlzások miatt is bevonult a történelemben, tekintettel arra, hogy a helyi tó összes hala elpusztult. Mert hogy a színpad egy tó partján állt, a közönség meg a tó túloldalán, és a látvány és a hangzás javítása érdekében használták. Még egy felfújható pólipot is a vízbe raktak. És a koncert csúcspontján hatalmas hangerővel szólaltatták meg, és a tóba telepített pirotechnikai eszközök, füstbombák robbantak. Brutális hangnyomás, víz alatti robbanások, szegény halak meg ott bugykálkodtak a víz tetején. Hát nem voltak elragadtatva a park illetékesei, később jelentős kártérítést kellett fizetni. Pontos összeget nem jegyeztek fel, de vaskos számlát kaptak. Több száz, egyes források szerint akár 1000 elpusztult hal árát kellett kifizetniük. A víz alatti kénes füstbombák és a hatalmas felfújható polip maradványai miatt a tóvizét és növényvilágát, beleértve csóri vízi liliomokat is, meg kellett tisztítani. És egyébként mondom, a bírság pontos mértéke titok maradt, a koncert egyébként is drága mulatság volt a zenekarnak, mert hogy ez az emlegetett, nagyjából 15 méter széles felfújható polipot például kifejezetten erre az alkalomra készítették, de a rajongók végül annyira megrongálták, hogy nem tudták rendesen felfújni. Akkoriban egyébként a belépő az alig több, mint 1 font volt. Ez ma olyan 20 font lenne. No, hát így, 103.9 Rock FM, Meatloaf-val folytatjuk.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc és annak környéke, hogy mindjárt megnézzük ki a legendás születésnaposunk, akivel lehet dicsekedni, aztán persze zenélünk. Van Halenig, előttük meg Europe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket. Kisiklott a Békés Intercity tegnap Gyoma mellett, esős időt ígérnek hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, ezeket is érintik az új kormány első rendeletei. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket. Emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A tegnap megjelent 12 új rendelet alapján egyebek mellett felülvizsgálnak majd egyes kiemelt beruházásokat, titkosított nemzetközi szerződéseket, kormányhatározatokat. Lehetőséget teremtenek az 1990 előtti ügynökakták közzétételére, meghatározzák a vagyonadó feltételeit, előkészítik a csatlakozást az Európai Ügyészséghez. Túllépte a váltón megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsiából 4 lecsúszott a sinekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak. A balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan 2 napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Baranguló Előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram Baranguló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
2: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó kis pénteket mindenkinek, drága hallgatók, drága barátim, aki teheti, lépjen le a városból, talán egész jó hétvégénk lesz időjárás szempontjából. Talán. Na, és persze boldog születésnapot a május 15-eieknek, hát 53-as születésű. A mai figuránk nem csupán egy zenész, hanem a modern rock történet egyik legnagyobb egyszemélyes zenekara, pályafutása és leghíresebb műve köré számos lenyűgöző tény fonódik. Mike Oldfield, a minden hangszerek tudósa. Ugye első nagy lemezén a Tubular Bells-en 73 szinte minden hangszeren ő maga játszott, a felvételek során több mint 20-30 különböző hangszert szólaltatott meg, gitár, zongora, orgona, mandolin, na meg mindenféle harangok. Richard Branson, ugye ismerős a név, a Virgin Birodalom feje kifejezetten Oldfield albumának megjelentetésére alapította a Virgin Records kiadót. A lemez elképesztő sikere alapozta meg Branson későbbi milliárdos üzletét, csak hogy azért lássuk az összefüggéseket. Ugye a Tubular Bells nyitó témája világsláger lett, miután felhasználták a Ördögűző, úgy van, az Ördögűző című horrorfilm betétdalaként, bár Oldfield eredetileg nem filmzenének szánta. Egyébként már 14 évesen folk duót alapított nővérével, Sullyvel, és 15 évesen megjelent az első nagylemeze, később bátyja Terry is neves zenész lett. Egyébként, mint az ismeretes Mike Oldfield, egy viszonylag introvertált, mélyen befelé forduló, pánikrohamokkal küzdő tinédzser volt, aki számára a zeneszerzés egyfajta terápia volt, édesanyja elvesztése után. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, na ünnepeljünk zenével!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Lezárással kell számolni a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a Spanyolrét és a Felső Határ utca között, illetve útszűkület a Mester utcában, egész hosszan a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát, esős idő valószínű a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Zsófiák és Szonyák, a kezüket csókoljuk, péntek van. Remélem ez már érződik mindenki számára, hogy picit könnyített pálya. Na majd Nirvana is, kezdésnek viszont Robbie Williams.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog pénteket mindenkinek. Hát ma is lehet azért olvasni oly furcsákat, hogy szülők éppen honnan szeretnének nevet adni utódjaiknak, vagy születendő gyermeküknek, de azért, na, régen se kellett lemenni a boltba kenyérért. Frank Zappa 1974-ben és felesége Gail e napon jelentették be harmadik gyermekük Ahmed Roden Zappa születését. Nevét a zenei producerről Ahmed Ertegunról kapta. Ő volt az Atlantic Records alapítója és a rock történelem egyik legbefolyásosabb alakja, és Zappa ezzel a névvel fejezte ki tiszteletét a producer előtt, akivel egyébként munkakapcsolatban is állt. Igen, de van ott még egy név, ez pedig a Roden, és ide akartam kiukadni. Ez a gyermek Ahmed Roden Zappa középső nevét, a Roden, most tessenek figyelni, egy 56-os japán science fiction filmből kapta, amelyben szerepelt egy Roden nevű óriás szörny. Ez valójában egy repülő pteranodon-szerű lény volt, és mivel Frank Zappa imádta a B-kategóriás horrorokat és a skifiket, ami egyébként a szövegeiben is gyakran visszaköszönt, ezért döntött úgy, hogy a gyermekét egy repülő pteranodon-szerű lényről nevezi el. Egyébként az összes gyerekének rendhagyó nevet választott. A legidősebb Moon Unit holdegység, a második Dweezil, ami eredetileg a felesége egyik furcsa lábújának a beceneve volt, a legfiatalabb pedig Diva Thin Muffin Pigeon. Hát így, tovább nem ragoznám. 103.9 Rock FM, inkább zenéjük.

0: 9. Rock FM.
1: Fél 9. Hírek, információk, aztán átnézzük egy legendás banda születését, jó? És persze közben zenélünk. Jön majd a Black Sabbath.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Holnap tartják a futókörök napját. Hétvégén sokfelé eshet és néhány fokkal hűvösebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányos volt, emiatt a talajvízszint tartósan az átlag alatt van, és folyamatosan csökken. Most a vizek megtartására összpontosítanak. Több kamionnyi illegális gyógyszert foglalt le a magyar rendőrség egy nemzetközi razzia keretében. A felderítésben 5 európai állam nyomozói vettek részt, az összehangolt akció egyszerre 16 országban zajlott. Idehaza 22 helyszínt kutattak át a hatóságok, és 36 raklapnyi engedély nélküli termékre bukkantak. A most lefülelt szervezet már 7 éve működött és csapta be az embereket, neves szakemberek nevét használva reklámozta az interneten az illegális szereket. Idén is megrendezik a futókörök napját. A holnapi országos ingyenes szabadidősport eseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Mesterséges intelligenciával készül nemzeti portré Londonban. S. Devlin új alkotása a Nemzeti Arcképtárban látható október végéig. Az installáció egyetlen közös képen jeleníti meg az Egyesült Királyság lakóit, származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül. A művész ehhez arra kérte a felnőtt brit lakosokat, hogy mobillal készült szelfieiket töltsék fel egy online felületre. Ez a képeket faszénrajz hatású portrévá alakítja. Az animált alkotást egy vászorra vetítik, így az egymásba olvadó arcok folyamatosan változó közös digitális portrévá állnak össze. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat, aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hát azért emellett sem menjünk már el szó nélkül, hogy 1982-ben óriás robbanás rázta meg a 80-as évek elején a rock piacot, hiszen jött az Asia. Igen, az egyik legnagyobb dobás volt akkoriban, a progresszív rock legnagyobb bandáiban, King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer, korábbi játékos társaiból négy zenész összeállt. Az Asia album nem csak felkerült a top listánkra, hanem 9 héten keresztül vezette az amerikai Billboard 200-at. 82-ben ez volt a legnagyobb példányszámban eladott lemez az USA-ban. A lemez egyik legismertebb dala, Heat of the Moment, a mai napig a rádió kedvence, ugye? Érdekesség, hogy ez volt az utolsó dal, amit az albumhoz írtak, mert a kiadó úgy érezte, hogy kéne még egy ütős láger. Ezeket ismerjük, ezek egyébként tényleg beválnak. Bár a tagok a bonyolult, hosszú dalaikról ismert progresszívabb rockból érkeztek, az Asia-val szándékosabb, egy picit közérthetőbb, de technikásabb, úgynevezett aréna rockot alkottak. Emiatt a régi rajongói közül sokan árulóknak tartották őket, de aztán megbékéltek. A híres sárkányos borítót Roger Dean készítette, aki a Yes zenekar ikonikus szürreális tájképeit is festette. Úgyhogy így, szóval a tagok John Walton, ének basszus, Steve Howe, gitár, Carl Palmer, dob, és Job Downs a billentyűknél. 103.9 Rock FM, no, akkor egy kis Asia.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Lezárással kell számolni a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a Spanyolrét és a Felső Határ utca között, illetve útszűkület a Mester utcában, egész hosszan a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinol tabletta.
4: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Túl gyorsan hajtott, valószínűleg ezért siklott ki a vonat Gyománál. Pünkösdi programokkal készül a Szentendrei Skanzen. Esős időt ígérnek hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket és a kegyelmi ügyet. Tegnap délután az új kormány 12 határozata jelent meg a Magyar Közlönyben. Az egyik szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárni a Bicskén történt jogsértéseket. Hétfőig ki kell vizsgálni és nyilvánosságra kell hozni, miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa 2023-ban Novák Katalin akkori államfőtől. Határozatot hozott a kabinet még egyebek mellett az ügynökakták feltárásáról, az európai ügyészséghez való csatlakozás előkészítéséről, vagy a közmédia működésének és finanszírozásának kivizsgálásáról is. Túllépte a váltón megengedett sebességet, ezért siklott ki tegnap, valószínűleg a Békés Intercity, állapították meg az előzetes vizsgálatok. A keleti pályaudvarról Lökösházára tartó vonat 5 kocsijából 4 lecsúszott a sinekről és megdőlt. A szerelvényen 240-en utaztak, a balesetben egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A pályát várhatóan két napon belül állítják helyre. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Déri Népprogram barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
12: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. A bekerült művészpalánták egy biztonságos közegben alkothatnak, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
11: Mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket pünköstkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az ország különböző részeiről érkeznek hagyományőrző csoportok, előadók. A programokba a látogatókat is bevonják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! A Zsófiákat és a Szonyákat ne feledjük! Én meghozok Red Hot Chili Peppers, jön majd a Starship, és éppen a minap emlegettük Jack Bruce okán a Creamet. Utakon vigyázzunk,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Mintegy 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV. Hétvégén tartják a múzeumok majálisát, esős idő valószínű a napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Felhősebb időre számíthatunk, de eleinte azért még a nap is előbújhat. Aztán a felhők meghíznak, és több helyen több hullámban is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Hajnalban 7-12, délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát a jó Isten áldja meg ezt az időt, ahogy ez megy, rohan előlünk, valami egészen elképesztő. Nagyon-nagyon hamar hétvége lett, hát jó, most még azért annyira nincs hétvége, addig el kell jutni valahogy, de mi a legjobb rockzenékkel jutunk el nyilvánvalóan. Az időjárással nem foglalkozunk, csak azzal foglalkozunk, hogy jól érezzük magunkat, szóval aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki pedig otthon pihizik, annak jó pihit. Na, Billy Idol-lal megyünk tovább. Na nézzük csak, szóval Billy Idol-nak a karrierje tavaly 50 éves lett, ebből kifolyólag kiadott egy új albumot Dream Into It címmel, aztán utána elment Észak-Amerikába turnézni, és utána egy világkörüli turnéra, és annak keretein belül Magyarországon is járt. Júliusban itt volt a Budapest Parkban, ami legnagyobb örömünkre, aztán kiadták dokumentumfilmjét Billy Idol Should Be Dead címmel, amelynek betétdalát, a Dying to Live-et Oscarra is jelölték, és tavaly nem jutott ugyan be a Rock and Roll Hall of Fame-be, de idén igen, a ceremónia novemberben lesz. Hát akkor Billy Idol és a Fort Fairlane betétdal, ez a Cradle of Love.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen. A Rejoice című track világpremierjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele, a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ádi cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, ma azt mondja, hogy tankcsapda, akikkel kapcsolatban, de azt már mindenki tudja ezeket a híreket, hogy ugye Südivel véget ért a kapcsolat, tavaly meg volt a búcsúkoncert, aztán egy csomó hónapig csak találgatott mindenki, hogy ki lesz a tankcsapda új gitárosa, közben folytak nyilván a castingok, aztán hirtelen nyilván 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában bemutatkozhatott először élőben a gitáros, az új gitáros Vörös Attila, onnantól lett hivatalos, hát nyilván előtte már pár nappal bejelentették, de ettől függetlenül mi, a közönség ott tudtuk igazán leellenőrizni, hogy Attila egyáltalán hogy muzsikál, szó szerint, de nagyon-nagyon jól. Olyannyira, hogy október 14-én érkezik a tankcsapda következő stúdióalbuma is, Urai vagyunk a helyzetek címmel. Ezt az albumot még ugye abban az időszakban vették fel, legalábbis egy részét, amikor nem volt gitárosuk hivatalosan, így 9 különböző gitárossal rögzítették, hát köszönjük van azért Attila is, és hát addig pedig örökké tart turnéjukat bonyolítják, járják az országot. Tankcsapda a legjobb méreg.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Császáról 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Igen, 11 óra elmúlt már, hát mindenkinek nagyon kellemes péntek délelőttöt kívánok. Az időjárással nem foglalkozunk, csak azzal, hogy itt van a nyakunkon a hétvége, és mi ezeket a hétvégéket a legjobb rockzenékkel várjuk. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, és hogy mi a legfontosabb az életben, vagy legalábbis fontos az életben. Hát a jó rockzenék mindenképpen. A Pink Floyd érkezik, akiknek 1979-es The Wall című albumának legsikeresebb és leghíresebb dala, a The Wall, az Another Brick in the Wall Part 2, ez a teljes cím. Több mint 4 millió példányban kelt el, 14 országban lett listavezető, és 1979 karácsonyán az angol slágerlista első helyén állt. Ez volt a Pink Floyd egyik legnagyobb kereskedelmi sikere, miközben egy sötét kritikus mondani valót hordozott, a rock történelem egyik alapköve, egy olyan dal, ami egyszerre sláger és társadalmi kiáltvány. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

nem, azt mondja itt a Metallica, akik 8 év után visszatérnek Budapestre. Én ezt akkor is elmondom, hogyha már mindenki hallotta, és még egy ilyen június 11-13-áig mondani fogom, mert hogy akkor fognak fellépni majd a Budapest arénában az M72 turnéjuk keretein belül hozzák el a legnagyobb dalaikat, és hát ugye különböző setlistekkel és különböző előzenekarokkal fognak bennünket kényeztetni. 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knuckles lesznek a Metallica vendégei, és hát időközben az is hír, hogy a Metallica frontembere James Hetfield a napokban megkérte szerelme Adriana Gillette kezét, miközben éppen cápák között búvárkodtak. A banda hivatalos Instagram profiljára fel van töltve az a fotó, amin az látható, hogy Hetfield egy hozzám jössz feleségül feliratot tart a kezében, Adriana pedig igent mondott, és már a gyűrűt is megkapta a zenésztől, úgyhogy innen is sok boldogságot kívánunk neki, és közben várakozó állásponton vagyunk itt a Metallica és a Sad But True.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a The Clash. Ez a klasszikus példája ez a dal annak, hogy egy farmer reklám hogy tud slágerré tenni egy olyan fantasztikus felvétel, mint a most következő. Hát természetesen ez a Should I Stay or Should I Go. A Clash pedig a punk rock történetének egyik legnagyobb hatású zenekara volt, akik már a 70-es évek végén kitűntek azzal, hogy a nyers punk energiát reggae, ska, dub, funk és rockabilly elemekkel keverték. Na most ez a dal még 1982-ben jelent meg Combat Rock című albumunkon, akkor nem lett sláger, aztán később ugye ennek a Levi's reklámnak köszönhetően, amelyre a magam korabeli nők mind nagyon, de nagyon jól emlékeznek, szóval annak köszönhetően lett sláger, és az a durva, amikor egy dal újra és újra slágerré tud válni, hát hiszen most nemrég a Stranger Things-ben hallgathattuk meg, vagy ezerszer ugye az első évadban állandóan ez a dal ment, úgyhogy a legfiatalabb generáció meg pláne onnan ismeri, és az nagyon, de nagyon jó, hogy ismeri, mert igen, ez a kultúra alapköve, tessék ismerni. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, ami már délután folytatódik, hiszen dél elmúlt, ami testvérek között is délután, egyre közelebb mászunk a hétvégéhez, egyre közelebb mászunk, és ugye ezen a hétvégén túl vagyunk, akkor jön egy hosszú hétvége, csak gondoltam, szólok, hogy mindenkinél világos legyen ez a dolog, na de most ennek a hétvégének örülünk, ami itt előttünk áll, örülünk neki természetesen a legjobb rock zenékkel, aki dolgozik jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, jó pihit, www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, és ezzel együtt lehet a Guns N' Roses-t hallgatni, akik ugye már elkezdték megint a turnéjukat, idén is, március 28-a környékén, Észak-Amerikában is vannak, Európába is jönnek, szóval azért úgy járják a világot, és hát ugye tavaly decemberben kijött két friss szerzemény, a Nothing és az Atlas, ezek a Guns N' Roses első új darabjai voltak a 2023-as General és Perhaps után, ez már 4 dal, ezek ráférnének egy új lemezre egyébként, innen üzenjük neki. Ez a Welcome to the Jungle.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na a Kiss együttessel folytatjuk, akik elvileg visszavonultak, de hát olyannyira nem vonultak vissza, hogy most például életrajzi filmjük készül, Shout It Out Loud címmel, és ez nem egy szokványos sztori lesz, hanem egy igazi rock and roll robbanás a vásznon. A rendező az ismert, annak idején videoklip rendezőként kezdte, de már nagyon-nagyon durván bizonyította, hogy ért a látványhoz, és nem is titkolja, MCG a neve, ez a film olyan lesz, mint egy Kiss koncert szakadna ránk így a vásznon keresztül, pirotechnika, smink, őrület és egy ilyen full energiás rock élmény elejétől a végéig. A sztori ugye adott, a 73-ban alakult banda Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley és Peter Chris nem csak zenekar voltak, hanem egy komplett jelenség. Ők tették a koncertet látványshowvá, ahol a rock színházzá vált, úgyhogy egy dolog biztos, Shout It Out Loud, ha csak fel annyira lesz durva, mint egy igazi kis show, akkor fel fog robbanni a mozi. Itt a Kiss és I Was Made For Loving You.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot átépíti, ezért a le- és felhajtóágat lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki, Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni, Budapest felé a külső és a középső sáv használható. Szintén az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt van lezárás, a Pécs felé vezető felhajtóágat zárták le, kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehet. +36 20 99 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már is jön a nagy Billy Idol, ez a White Wedding.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusok, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Császárvilág Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, és a pénteki Rock délelőttek is már a délutánja, ergo ugye mi már itt a péntek délutánban vagyunk benne elég rendesen, úgyhogy mindenkinek kellemes péntek délutánt kívánok. Hát megyegetünk azért úgy a hétvége felé, nem? Hogyha valaki elhagyta Budapest határait, akkor www.rockradio.hu, és ott online streamen lehet bennünket hallgatni, ez bárhol lehet a világban különben, csak internet kell hozzá, de ja, csak egy ötlet, hogy akár, mit tudom én, New Yorkban is lehet bennünket hallgatni, és a legjobb rockzenéknek mindenhol van aktualitása, hát annál is inkább, mert hogy a Queen érkezik a Bohemian Rhapsody-val, amely nem csak a Queen egyik legnagyobb slágere, hanem minden idők egyik legismertebb és legkülönlegesebb rockdala is. A monumentális szerzemény az 1975-ös a Night at the Opera albumon jelent meg, és már akkor teljesen szembe ment a rádiós szabályokkal. A több mint 6 perces dal ugyanis balladát, operát, hard rockot és progresszív elemeket kevert össze, egyetlen grandiózus kompozícióvá, olyasmivé, amire addig senki nem mert vállalkozni a mainstream rockzenében. Hát meg is lett az eredménye, ez a Queen és a Bohemian Rhapsody.

103.9 Rock FM, ma itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 év a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honor a címmel. Ez az első szóló albuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Na jó, hát itt a Red Hot Chili Peppers és a Scar Tissue.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Zászáron 9 Rock-FM írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, itt napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 10-es főúton több helyen útszűkületre kell számítani építési munkák miatt, Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami torlódást okozhat napközben, és kátyúznak Tahitót falu és Dunabogdány között, ez még mindig a 11-es főúton van, a 33-as és a 35-ös kilométer között szakaszosan félpályás lezárást vezettek be. Plusz 3629 9939, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jó, a nagyszerű Joan Jett and the Blackhearts és az I Hate Myself for Loving You.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony, és annak is az utolsó órája. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, hogyha esetleg, hát mit tudom én, otthon pihizik már, mert annyira szerencsés, akkor akár már jó hétvégét is kívánhatok neki. Úgyhogy hát a legjobb rockzenékkel a legjobb elkezdeni a hétvégét, és befejezni is egyébként, de most éppen elkezdjük. Szóval, Creedence Clearwater Revival, akiknek egyik legismertebb és legerősebb társadalomkritikus dala a most következő, amely 1969-ben a vietnámi háború legsötétebb időszakában jelent meg. A számot a zenekar frontembere John Fogerty írta, és pillanatok alatt a háború ellenes mozgalom egyik himnuszává vált. Az egyenlőtlenségekről szól, hogy míg átlagos amerikai fiatalokat besoroznak, vannak akiket nem, mert éppen befolyásos családba születtek. A Fortunate Son ma már nem csak egy klasszikus rocksláger, hanem a lázadás, az igazságtalan elleni kiállás és az amerikai ellenkultúra egyik legismertebb zenei szimbóluma. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, hol volt, hol nem volt 1976-ban egy 16 éves gitáros, nevezett Wolf Hoffmann, beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a Teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez, és olyan korszakalkotó himnuszok, mint a Boys to the Wall, a Restless and the Wild, vagy a Metal Heart, az Accept a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását. Bizony a banda 50 éves lett, és ennek örömére egy nagyszabású európai turnéval ünnepelnek, mégpedig 2026 végén. A körút különleges vendégei a méltán neves Dynasty és Tail Gunner, a Konvoj Budapestre pedig, igen, Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a Barba Negrába. A jubileum apropójából pedig a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, szóval itt is minden együtt van az ünnepléshez. Hát akkor boldog 50-et, Accept Voice to the Wall.

93.9 Rock FM, no ennyi volt mára, illetve erre a hétre a Rock délelőtt. Érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, abban a reményben, hogy találkozunk jövő héten hétfőn, ugyanitt, ugyanekkor, és akkor már tényleg a hosszú hétvégét fogjuk várni. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a The Trooper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Autódarú Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM és a pénteki rock délután nem is olyan rossz ez a bizonyos péntek. 20-21 fokkal és viszonylag kevés esővel, bár mondták, hogy dörögni fog az ég, meg időről időre csúnya lesz, meg sötét, meg szürke, de a csapadék az nem biztos, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket, mert hogy nagyon kellene a földeknek. Holnap és holnap után viszont igen, 100% az előfordulás esélye a csapadéknak, jönnek a mediterrán ciklonok, és ezek elintézik az időjárást, egyrészt barátságtalan lesz, másrészt a hőmérsékleti értékek sem lesznek magasak, 15 és 16 fokkal. Ez a hétvége nem az a hétvége, amit a csodálatos májusi hétvégék között szoktunk emlegetni, na de majd egy héttel később a pünkösdi hosszú hétvége. Addig is jövő héten javulnia kell majd az időjárásnak. Kellemes délutánt kívánok, Lamancse Krisztián vagyok. Itt a Lidérc Kinért és a Sweet Home Alabama.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M0-as autó déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás jelenleg meghaladja az 5 kilométert. Az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti térségében a Kis-Duna hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult több mint 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon a bámészkodók és erős forgalom miatt alakult ki majdnem 8 kilométeres torlódás. Budapestről egy balesetről tudok, a Hungária körúton történt, sávlezárásra kell figyelni a 6. kerületben a Nagymező utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában, és lezárások még a fővárosban, a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben is. A Baross utcában jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM. Tegnap is volt szó a szerelmes dalokról. Van, aki így csinálja, mint David Coverdale a Whitesnake-ből, például Is This Love, vagy Give Me All Your Love. Nem biztos, hogy mindig balladába kell beültetni, vagy beleültetni ezeket a bizonyos szerelmi vallomásokat, és a szerelmes dalokat. A tegnapi nap kapcsán mindez a Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight című daláról jutott eszembe. Hát az sem egy ballada, és mégis minden idők egyik legnagyobb slágerével állunk szemben. Ugye a soft rock korszak, vagy a hard rock heavy metal, vagy a rock ballada korszak a 80-as évekből, amit bárhogy lehetett alakítani, és bárhogy lehetett fűszerezni, és még egy picit döngölő stílusban is el lehetett énekelni, vagy játszani azt, hogyha szeretlek téged. A Republic már a 90-es évekből szól, minden idők egyik legnagyobb slágere Magyarországon, abból az évtizedből a Rock FM-en most.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal és egy kis metál az óra végére, hogy mindenki felébredjen ebben a picit álmosító, szürkés, esős, borult időben. Lesz ennél még rosszabb is. Állítólag az előrejelzések szerint szombatra és vasárnapra. Klavonce Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Eagles és a Heartache Tonight már készülődik, ez a nyitó dal 16 óra után.
0: Termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
4: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM a 70-es években voltak nagyok, és számos amerikai listavezetővel büszkélkedhetnek, Grammy díjjal is a Hotel Californiáért, és egyébként ahogy megjönnek a 80-as évek, könnyű megjegyezni, nincs már Eagles a 80-as évek elején, Don Henley szóló karrier azonban van, és még Glenn Frey is elképesztően sikeres lett szólóban. Glenn Frey egyébként inkább sorozatokhoz és filmekhez írt betétzenéket, Don Henley pedig még a 80-as, 90-es évek fordulóján is újra és újra előjött szuperslágerekkel. Mindannyian azt nyilatkozták, hogy majd akkor lesz újra Eagles, hogyha befagy a pokol, 1994-től pedig újra volt Eagles, és ha valakinek mindez nem elég, akkor 2003-ban megjelent egy dupla CD-s válogatás, ami rajta vannak az óriási sikerek, tulajdonképpen akkor már több évtizedből. Olyanok, mint a Desperado, vagy a Tequila Sunrise, és a szuperslágerek kategóriában a Line Ice, a One of These Nights, a Take It to the Limit, és hát persze a mindent vívő Hotel California. De mi Rock FM-esek még tudjuk fokozni, hiszen az óra nyitó dal a Heartache Tonight és a legendás Eagles, akik egyébként country rockot játszottak, vagy legalábbis country beütésű rockot még a 70-es években. Ez oly divatos volt az Amerikai Egyesült Államokban, ők viszont mégis világhíresek és világsikeresek lettek az ilyen és ehhez hasonló dalokkal, illetve stílussal. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok, az Útinform legfrissebb információi között. Még mindig az szerepel, hogy az M0-as autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. Korábban a 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás jelenleg is meghaladja az 5 kilométert. Ebben a pillanatban kapom az információt az M6-os autópályán Iván Dárda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, a 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Budapesten balesetről nem érkezett hír, a hétvégén a következő változásokra kell figyelni. Sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában, és lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és a 20. kerületben a Baross utcában. Jó utat kívánok!

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock és amerikai alternatív rock. Az első alternatív különkiadás megvolt, itt a folytatás. Matchbox 20, Blues Traveler, A Train, a Hootie and the Blowfish, a Goo Goo Dolls, a The Wallflowers és a Csak Csajok rovatban Jen Arden, Sophie B. Hawkins, Meredith Brooks vagy Sarah McLachlan. Emlékszel még ilyen nevekre a 90-es évekből? És ez mind-mind amerikai alternatív rock. Rock Lexikon különkiadás szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában és lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárások még a 2. kerületben a Labanc úton és a 22. kerületben a Török utcában. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, sávlezárás van a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál és a 10. kerületben a Gergely utcában is, és van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ez már a 21. század, ezt már nagyon-nagyon régóta emlegetjük, és hogy mennyire megy az idő, a 21. századba 2000-ben léptünk át, egészen pontosan 2001. január 1-ével a hivatalos dátum, de hát egy félvilág, több mint félvilág mindig azt mondta, hogy a 2000-es évek 2000-ben kezdődött, már csak a számsor miatt is, innentől kezdve pedig ez itt az. Na jó, az az egy év ide vagy oda nem számít semmit, de most már 26 évvel vagyunk beljebb, ugye, ami a 21. századot illeti. Na, vége a matematika órának, kellemes délutánt kívánok, sokkal fontosabb, hogy mit ír az útinform 17 óra után az M0-as autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé. Órákkal ezelőtt kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladja folyamatosan az 5 kilométert. Az M6-os autópályán Iváncsa felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt korábban egy személyautó, a 34-es kilométernél jelenleg is csak egy sávon halad a forgalom. Egyébként erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, és az M0-ás szinte valamennyi csomópontján áll a péntek délutáni csúcsban. Erős a forgalom az 51-es főúton is a Dunavarsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Szigetszent Miklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain, a több kilométeres dugóban lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni. Budapesten sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, és útszűkületre kell figyelni a Mester utcában, valamint lezárásokra hétvégén is, a 11. kerületben a Török Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és a 20. kerületben a Baross utcában is. Jó utat kívánok!

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock és amerikai alternatív rock. Az első alternatív különkiadás megvolt, itt a folytatás. Matchbox 20, Blues Traveler, a Train, a Hootie and the Blowfish, a Goo Goo Dolls, a The Wallflowers és a Csak Csajok rovatban Jen Arden, Sophie B. Hawkins, Meredith Brooks vagy Sarah McLachlan. Emlékszel még ilyen nevekre a 90-es évekből? És ez mind-mind amerikai. Alternatív rock. Rock Lexikon külön kiadás szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában és lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárások még a 2. kerületben a Labanc úton és a 22. kerületben a Török utcában. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál és a 10. kerületben a Gergely utcában is, és van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád fejedelem útján.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ez itt a csapadékos hétvége most május közepén, és egy hét múlva fogja a szebbik arcát mutatni a május országszerte, legalábbis reménykedünk benne. Ha annak csak a fele lesz igaz, már akkor is sokkal jobban jártunk, mint a mostani hétvégével. A péntek még nem is annyira rossz, viszonylag kevés csapadékkal és 20 fokos napközbeni csúccsal, de aztán szombatra és vasárnapra is itt a mediterrán ciklon. Szombaton zivatarral 100% előfordulási esélye van bármiféle csapadéknak, a dörgésnek és a villámlásnak, és 11 és 16 fokosak a napközbeni, illetve a reggeli csúcsok. És aztán vasárnap a mediterrán ciklon újra jön, megint csak csapadékkal, valamivel kevesebb előfordulási eséllyel, de a hőmérsékleti értékek még mindig nem túl jók. Maximum 20 fok lehet, de inkább alatt a 12 és 18. Amikor javulhat az időjárás, már csak a sok napsütésnek is köszönhetően, az hétfő, átmeneti felhősödéssel, pici széllel, napsütéssel 18-20 fok. Nagyon hasonló idő lehet kedden, szerdán és csütörtökön is, emelkedő hőmérsékleti értékekkel a jövő héten, de újra és újra visszatérhetnek a csapadékos napok pici záporok formájában, és ez a folyamat egészen jövő péntekig eltart, hogy aztán a hosszú hétvégére kitisztuljon az időjárás. Állítólag 25 fokkal majd.

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM a Rock Lexikonban most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock és amerikai alternatív rock. Az első alternatív különkiadás megvolt, itt a folytatás. Matchbox 20, Blues Traveler, A Train, a Hootie and the Blowfish, a Goo Goo Dolls, a The Wallflowers és a Csak Csajok rovatban Jen Arden, Sophie B. Hawkins, Meredith Brooks vagy Sarah McLachlan. Emlékszel még ilyen nevekre a 90-es évekből? És ez mind-mind amerikai alternatív rock. Rock Lexikon külön kiadás szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában és lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárások még a 2. kerületben a Labanc úton és a 22. kerületben a Török utcában. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál és a 10. kerületben a Gergely utcában is, és van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád fejedelem útján.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: to heaven.
1: Közlekedés.
2: Budapesten sávlezárás van a 6. kerületben a Nagymező utcában, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a Mester utcában és lezárások még a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 20. kerületben a Baross utcában is. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárások még a 2. kerületben a Labanc úton és a 22. kerületben a Török utcában. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál és a 10. kerületben a Gergely utcában is, és van egy időszakos korlátozás napközben az Árpád fejedelem útján.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ez itt a csapadékos hétvége most május közepén, és egy hét múlva fogja a szebbik arcát mutatni a május országszerte, legalábbis reménykedünk benne. Ha annak csak a fele lesz igaz, már akkor is sokkal jobban jártunk, mint a mostani hétvégével. A péntek még nem is annyira rossz, viszonylag kevés csapadékkal és 20 fokos napközbeni csúccsal, de aztán szombatra és vasárnapra is itt a mediterrán ciklon. Szombaton zivatarral 100% előfordulási esélye van bármiféle csapadéknak, a dörgésnek és a villámlásnak, és 11 és 16 fokosak a napközbeni, illetve a reggeli csúcsok. És aztán vasárnap a mediterrán ciklon újra jön, megint csak csapadékkal, valamivel kevesebb előfordulási eséllyel, de a hőmérsékleti értékek még mindig nem túl jók, maximum 20 fok lehet, de inkább alatta 12 és 18. Amikor javulhat az időjárás, már csak a sok napsütésnek is köszönhetően, az hétfő, átmeneti felhősödéssel, pici széllel, napsütéssel 18-20 fok. Nagyon hasonló idő lehet kedden, szerdán és csütörtökön is, emelkedő hőmérsékleti értékekkel a jövő héten, de újra és újra visszatérhetnek a csapadékos napok pici záporok formájában, és ez a folyamat egészen jövő péntekig eltart, hogy aztán a hosszú hétvégére kitisztuljon az időjárás. Állítólag 25 fokkal majd.

1039 Rock FM, Edda jelmondat, mi vagyunk a Rock, Twisted Sister jelmondat, I Wanna Rock. Aki rockot akar továbbra is, Bűdi Szilit hallgassa most 8 órától, ő a műsorvezető és indul a pénteki Rock the Night mindjárt. Hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián hozzák a legjobb zenéket és a legfontosabb információkat, én pedig a Rock Lexikon újabb különkiadását, alternatív rock sorozat a 90-es évekből, most jön az amerikai alternatív rock szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, az eső ellenére is gyönyörű szép hétvégét kívánok.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Szaszaver, ez itt a 103.9 Rock FM, ma május 15-e van, és ezen a csodálatos napon is rendkívül nagy szeretettel köszöntök minden kedves rocker barátunkat, akinek a rockzene csörgedezik az ereiben, és hát kedves turistáink, nektek is jó bulit itt nálunk. Ma van az év 136. napja, és még 230 nap van hátra. Ma ünnepel Zsófia, amely görög eredetű név, és bölcsességet jelent. Úgyhogy a zsófiák ma hivatalosan is bölcsek lesznek, és tortát is érdemelnek, persze csak amelyik. A ma született bárányunk nem más, mint az 50 éves születésnapját ünneplő Ray Lewis, az NFL legendás játékosa. A Baltimore Ravens egykori linebackere, a védelem szimbóluma volt, kétszeres Super Bowl győztes, és ő az első olyan játékos, aki egyszerre volt az MVP döntőben, és vezető a szerelési statisztikában. Karrierje során 2056 szerelést hajtott végre, a visszavonulása után motivációs előadó lett, szó szerint a pályáról egy touchdownnal beugrott a pulpitusra.

az első hivatalos szélenergia kutatóközpontot. Ő volt bizony az első amerikai vezető, aki komolyan foglalkozott az alternatív technikákkal, az alternatív energia fejlesztésével. Azóta a világ szélenergia termelése a 25-szörösére nőtt. Dánia például ma már energiaellátásának több mint 50%-át ezzel fedezi.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, elmúlt 9 óra, és én hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit és a kis híreket a nagyvilágból. Telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, hát tudtátok, hogy az olaszországi Civita di Bagnoregio nevű falu a haldokló város néven ismert, mégis reneszánszát éli. A vulkanikus kőzetre épült városkát mára csak egy gyalogos híd köti össze a külvilággal, és mégis évente több mint 800 ezer turista látogatja. A lakók száma kevesebb, mint 15, de a kávézó az bizony nyitva van. És a naplemente világszép. Érdemes elmenni egyszer oda.

93.9 itt Rock FM-en. Gyerekek, tudtátok, hogy ma született 100 éve Richard Avedon, az egyik leghíresebb divatfotós, akinek képei évtizedekig uralták a Vogue és a Harper's Bazaar címlapjait. Avedon nem csak fotózott, hanem történetet mesélt. Portréi olyan mély emberi érzéseket ragadtak meg, hogy ma is tanítják őket vizuális művészet kurzuson.

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy a japánok egyik legfurcsább hagyománya a Shiritori nevű szócsatajáték, ami nem csak szórakoztató, de mentális tornaként is szolgál. Olyannyira, hogy Tokióban van egy idős otthon, ahol napi kötelező foglalkozás, és bizonyítottan segíti a demencia megelőzését. Mondjuk erre nekünk is van szerintem egy jó pár játékunk, de milyen szép, hogy mondjuk még kötelezővé is teszik, hogy még véletlenül se hagyják demensnek az embereket, és próbálják segíteni az ő időskorukat. A demencia elleni egyik legerősebb fegyver az agytorna.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Gyerekek, képzeljétek el, hogy a Mont Blanc csúcsa minden évben néhány centivel elmozdul. Köszönhető mindez a jégsapka állandó mozgásának. A francia-olasz határon magasodó csúcs magassága hivatalosan 4807 méter, de 2021-ben 92 centivel alacsonyabb volt, mint 5 évvel korábban. A tudósok szerint természetesen a klímaváltozás is közrejátszik, hát meg hogy mennyi hó esik arrafelé naponta.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, amikor kapcsolódik a zene és az egészség. Na de hogyan? Mindjárt elmondom. A zene hatására a szívritmus képes szinkronizálódni a hallott dallamokkal. Egy finn kutatás szerint a klasszikus zene, különösen Bach hallgatása segíti a vérnyomás csökkentését. Ezért ma már több finn kórházban reggelente komoly zenével indítanak. Hát úgy tűnik, ez az ő zenés vérnyomás csökkentőjük. Érdemes kipróbálni mindenkinek.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy az első hivatalos közlekedési lámpát 1868-ban állították fel Londonban. Az eszközt egy vasúti jelzőrendszer alapján tervezték, és kézzel működtették. Az első napokban olyan zavaró volt a forgalomnak, hogy a lovaskocsik inkább megfordultak, és másik utat választottak. Csak ne kelljen átmenni a jelzőlámpa alatt.

Az haverom, ez itt a 103.9 a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

109 itt a Rock FM-en, egy kicsit leugrunk Horvátországba, kikupálódunk azért, hogy nyáron helyesen tudjuk kérni a kávét. Na csak ezért. Szóval a horvátoknál nem csak nyelvjárásban, de kávézásban is komoly regionális különbségek vannak. Zágrában például a teljes kávét ugye teljes kávéként kell mondani. Splitben viszont, hogyha teljes kávét szeretnél kérni, akkor azt kell mondanod, hogy meleg teljes. Azt mondod a pincérnek, hogy kérek egy meleg teljeset, és ő ebből tudja, hogy te teljes kávét kértél. Na de, hogyha eltéveszted, és nem így kéred, hát gyerekek, akkor olyan pillantásokat fogsz kapni, mint hogyha pizzára ketchupot kérnél mondjuk Nápolyban.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.